Jiġu pak il-jatu. Jiġu pak smidvama. Idin todruk nislub ċivija. Brak. Ibjasi kat isuġtu. Kat urozu flamak.

Jiġu pak il-jatu. Jiġu pak smidvama. Idin do druk nislub ċivija brek. I pjasi kat isuċtu, kat urozu flamak.